0: Kampak kesek heko. Kampak kesek heko. Kampak kesek heko. Kampak kesek heko. Kampak kesek heko. Kampak kesek heko. Kampak.
1: Shabri pref, shabri pref.